0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: 92.1 FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя. Два. И один FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidíme se. Jodin FM.
1: Klasné rádio. V dorohu.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Ha a péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Ripási Eszter vagyok. Ezen a héten Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című közös dalát mutatjuk be nektek. A dal spanyol nyelven készült, és egy bizonytalan kapcsolatról szól. Arról, amikor valaki végre szeretné tudni, hogy van-e közös jövőjük, vagy inkább el kell engedni a másikat. De kik állnak a dal mögött? Benny Blanco amerikai zenei producer és dalszerző, aki számos világsztárral dolgozott együtt. Selena Gomez a felesége, amerikai énekesnő és színésznő, aki fiatalkor óta a világ egyik legismertebb előadója. Becky G pedig mexikói származású amerikai énekesnő, aki elsősorban spanyol nyelvű dalaival vált ismerté. Nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk ezt a különleges kollaborációt. Jöjjön az e-heti dalpremiér, hallgassuk meg együtt Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című dalát.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert mi betekintést nyerhetünk a te örökkévaló országodba, a mennyei paradicsomba, mert a te igéd oly sok mindent elénk helyez, abból a mennyei boldogságból. Urunk, olyan jó, hogy mi tekinthetünk, erre felemelhetjük a mi tekintetünket. De Urunk, te látod azt, hogy mennyi minden terheli a mi életünket, mennyi minden gonddal küszködünk, mennyi minden aggodalom van ott az életünkben, mennyi olyan élethelyzet, amivel nem tudunk mit kezdeni. Urunk, eléd hozzuk az életünket úgy, ahogyan van, akár megterhelve, akár kérdésekkel. Urunk, te légy az, aki válaszokat ad, te légy az, aki tovább vezetsz bennünket, te légy az, aki biztatsz bennünket, helyreállítasz, megerősítesz és megújítasz. Te erősíts meg bennünket a te szolgálatodban, te erősíts meg bennünket a mi helyünkön, te vezess, Urunk, igéd által. Szentlélek Isten, jöjj közénk, áldj és szentelj meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk a mára rendelt új szövetségi ige szakaszból, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 8. verstől a 16. versig. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgasson. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 8. versétől a 16. versig így szól Isten igéje. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott, Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt. Minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után, ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, mai reggelen is tovább olvassuk a hithősöknek a felsorolását, a hit példaképeit is. Ábrahámnak az élete áll előttünk, Ábrahámról és az ő életéről több részletet is ismerünk, sokkal részletesebben adja elénk a Szentírás, és nagyon sok mindenben lehet előttünk ő a hitnek a példaképe. Onnan indul el a mai ige szakaszunk, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. Milyen hit kellett Ábrahámnak az elinduláshoz? Az elmúlt időszakban, különböző gyülekezeti eseményeken már többször előkerült Ábrahám életének ez a pillanata, ez a mozzanata, amikor hit kellett a számára az elinduláshoz. Azért, hogy feladja azt, ami van, azért, ami majd lesz. Hogy elinduljon arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. majd valamikor a jövőben. És elindult, nem tudva, hogy hova megy. És ezt külön kiemeli a Szentírás, hogy úgy indul el, hogy semmi más nincs a kezében, csak az Isten ígérete, hogy indulj el, és majd én vezetlek. Nincsen előre egy szerződés, nem tudja, hogy az a terület, ahova megy, az a föld, az milyen tulajdonságokkal bír majd, hány négyzetméter, semmit nem tud róla emberileg. Semmit nem tud róla, egyedül azt tudja, majd az Isten vezet, és majd az Isten örökségül fogja adni. És Ábrahámnak ki kell lépnie mindabból, ami most van körülötte, azért cserébe, hogy majd valamikor valami lesz. És emberileg teljesen bizonytalan az, hogy az, ahova ő majd érkezik, az tulajdonképpen mi is. Nem mond neki az Isten róla semmit. És el kell indulnia, és hátrahagyni azt, amit felépített, ami az övé, ami biztonságos, ami kényelmes, és felcserélni a biztonságost a bizonytalanra. Nem kapaszkodhat abba, amit maga köré felépített. Ahogyan az Isten megszólítja, hogy menjen ki a maga helyéről, a maga városából, a maga rokonsága környezetéből, közegéből, ebben benne van az, hogy ma úgy mondanánk, hogy megvolt az egzisztenciája. Volt hely, ahol éljen, volt egy közösség, amiben ő betöltött egy szerepet, amiben elfogadták, volt rokonsága, volt támogató közege, volt valami, amit ő az élete folyamán felépített magának, ami biztonságot ad. És az Isten azt mondja, ezt mind hagyd hátra. És menj valahova, ahova majd vezetlek, menj egyedül, hiszen a feleségével indul el, unokaöccsével, tehát az összes támogató közeget azt hagyd hátra, minden biztonságot, ami abban a korban biztonságot jelentett, azt hagyd hátra, és élj sátorban, és élj idegenként, jövevényként, egy földön, amit még nem is ismersz, amiről nem tudsz semmit. Egy elindulás, ami az abszolút bizonytalanságba vezet, emberi szempontból. Mert egyetlen biztos pont Ábrahámnak az, hogy az Isten mondja. És ebbe tud belekapaszkodni. És fel tudja adni mindazt, ami emberileg a biztonságot jelenti. És azt mondani, hogy ha az Úr vezet, akkor nekem ott a helyem. És nem csak az elinduláshoz kellett számára ez a hit, hanem mondjuk így a folytatáshoz is. Hiszen Ábrahám, aki ott hagyott mindent, ami az egzisztenciája, ami a biztonságot jelentette a számára, elindul, hogy jövevényként éljen idegen földön. Azon a földön, amit az Isten neki örökségként odaígért. És Ábrahám bele tud állni ebbe is, hogy ő most jövevény legyen azon a földön, amire az Isten azt mondja, hogy ez majd a tiéd lesz. És nem követeli a maga jogait. Nem kezd az Isten ellen sem felháborodni, sőt, a környező népekkel sem kezd el háborúzni. Nem mondja azt, hogy hát de az Isten azt mondta, hogy ez az én örökségem, ez a föld, akkor most már mindenki menjen el innen. Akkor nekem itt jogaim legyenek. Hanem belehelyezkedik abba, amire az Isten most vezeti, hogy ő most jövevény. És egy jövevénynek nincsenek olyan jogai, mint annak, aki az a föld. És Ábrahám tud kivárni, és tud belehelyezkedni ebbe. Engedi azt, hogy az Isten vezesse. És tudjuk azt, hogy eljön majd az az idő, amikor a honfoglalásnak lesz az ideje, amikor azt mondja az Isten, hogy most már úgy lesz tiétek ez a föld, hogy ti lesztek ennek a földnek a lakosai, a tulajdonosai, és már nem jövevényként fogtok itt élni, hanem le fogtok telepedni. De ez még sok-sok generációval később van. Nem az Ábrahám idején. És Ábrahám bele tud abba helyezkedni, hogy az Isten majd valamikor örökségként adja ezt a földet. És addig arra megy, amerre az Isten vezeti. De abban bizonyos, hogy az az ígéret, ami neki adott, az áll. Hiszen, hogyha elbizonytalanodik, hogyha azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó jövevényként élni, vagy az Isten biztos nem is adja nekem ezt a földet örökségként, akkor bármikor visszamehetett volna. Visszamehetett volna arra a földre, ahonnan eljött. Zsidókhoz írt levél külön ki is emeli, hogy ha arra a hazára gondoltak volna ezek az emberek, ahonnan elindultak, akkor lett volna lehetőségük oda visszamenni. De ők már nem azt tekintették a hazájuknak, hanem azt, amit az Isten ígérettel megígért nekik örökségként. És ebbe születnek bele aztán, ebbe a biztos ígéretbe, ahogyan Ábrahám biztosnak tekinti az Istennek az ígéretét, ebbe születnek majd bele a fiai, és ebbe nőnek bele. És Ábrahám annyira tud ragaszkodni az Istennek ehhez az ígéretéhez, hogy a fiai számára ez már egy egyértelmű valóság, hogy majd az a föld az, ami utódainknak, ami népünknek lesz az öröksége. Gondoljunk bele abba, ahogyan itt a Szentírás említi Izsákot és Jákobot, akik ugyanennek az ígéretnek az örökösei, és amikor Jákob az élete végéhez közeledik, akkor éppen Egyiptomban vannak, az ő népével, az ő háza népével, mert Egyiptom számukra az a hely, amit az Isten gondviselése kijelölt, hogy az éhség alatt ott éljenek, de mielőtt Jákob meghalna, oda hívja a fiát magához is, megígérteti vele, megesketi Józsefet, hogy amikor meghal, akkor majd nem ott temetik el Egyiptomba, hanem az őseinek a földjén. Ott, azon a földön, amit az Isten nekik megígért, hogy majd valamikor az ő népüknek az öröksége lesz. Ragaszkodik, az élete utolsó pillanatáig ragaszkodik ahhoz, hogy az Isten ígérete az biztos. És az lehetetlen, hogy őt idegen földön temessék el. Az élete végéig ragaszkodik hozzá, és továbbadja az atya a gyermekének. Milyen hit kellett ahhoz, hogy generációkon keresztül ragaszkodjanak ahhoz az ígérethez, amit az Isten megígért, de aminek a valóságát igazából nem látják. És nem csak egy ember életében, hanem továbbadja az atya a gyermekének, az utódjának, hogy számukra legyen egy ilyen biztos ígéret. Nem csak Ábrahámnak, de Izsáknak és Jákobnak az életében is. És aztán, ahogy Ábrahámról olvasunk, nem csak Ábrahámot állítja elénk a hitnek a példájaként, hanem Sárát is. Ami több szempontból is egy érdekes kiemelés a zsidókhoz írt levélnek. Egyrészt azért, mert a zsidók szempontjából Sára kevésbé volt fontos, mint Ábrahám. Tudjuk jól, hogy hányszor hivatkoznak a zsidók arra, hogy de hát ők Ábrahámnak, az ígéret atyának a gyermekei, ők tőle származnak. Sáráról nem sok szó esik. És tudjuk jól, hogy abban a patriarchális beállítottságú társadalomban nem volt annyira fontos Sárának a személye. És talán éppen ezért lényeges az, hogy a zsidókhoz írt levél odaállítja Ábrahám mellé Sárát is. És azt mondja, hogy az ígéret, az Isten ígéretei, azok mindenkinek szólnak. Legyen az a társadalom által elismert, vagy kevésbé elismert ember, mindegy, hogy ő abban a társadalomban, amiben él, milyen szerepet tölt be. Az Isten ígéretei, azok mindenkié. Az Isten népébe mindenki beletartozhat, aki az ő ígéreteire tekint, aki tud bízni az ő ígéreteiben. És hadd legyen ez számunkra is figyelmeztetés, hogy az Isten ígéretei mindenkinek szólnak. Ma is. Talán azoknak is, vagy talán még inkább azoknak, akiket kevésbé ismer el a társadalom. És azért is érdekes Sárának a személye a hit példaképei között, mert hát Sára éppen úgy lehetne a kétségbeesésnek a példaképe is, vagy a kétségeskedésnek a példaképe, hiszen jól tudjuk az ő történetét, hogy amikor azt mondja nekik az Úr, hogy egy év múlva Sárának fia fog születni, akkor Sára ezt kineveti. És azt mondja, hogyan lehetséges ez? És kételkedik, mondjuk így a racionalitás talajánál, és azt mondja, hogy ez lehetetlen. Nem hisz az Isten ígéretének, és az Isten meg is feddi érte. De nagyon komoly az a kétség, az a kinevetés, az a gúnyolódás az ő szívében, amit az Isten megfed. És akkor hogyan is kerül Sára a hit példaképeinek a sorába? Hát testvérek, épp azért, mert miután az Isten megfeddi, azután ő is tud belekapaszkodni az Isten ígéretébe. Helyre áll az ő hite, és megáll az ő hitében az élete során. És hadd tanítsa ezt nekünk a mai nap Isten igéje Sára példájával azt, hogy lehet az Isten emberének hibáznia. Nem azért, mert ez így helyes az Isten előtt, hanem azért, mert az Isten ismeri az övéit, ismeri az ő népét, ismeri a mi gyarlóságainkat. Hát ki lehetne tökéletes, ki állhatna meg az Isten előtt? Mindenkinek vannak hibái. Nem az a kérdés, hogy lesznek-e bennünk kétségek, nem az a kérdés, hogy lesz-e olyan időszak, amikor meginog a mi hitünk, amikor talán nevetünk az Isten ígéretein, amikor lehetetlennek tartjuk azt, amiről az Isten beszél. Mert lesznek ilyen időszakok, ilyen pillanatok az életünkben. A kérdés az, hogy amikor szól az Istentől a feddés, amikor felhívja az ige erre a figyelmünket, akkor egyáltalán meghalljuk-e, hogy beszél hozzánk az Isten igéje? Meghalljuk-e, hogy bennünket akar helyreállítani, és tudunk-e megújulni? Ami hitetlenségünk vagy kétségünk, ami bizonytalanságunk után tud-e az Isten megújítani, helyreállítani, és újra belehelyezni bennünket abba a szolgálatba? Tudunk-e megint az Isten ígéreteibe kapaszkodni? Tudunk-e visszatekinteni mindarra, amit megmondott az Úr a mi életünkbe, és tudjuk-e annak szentelni az életünket? Hadd legyen előttünk Sára példája, emlékeztetőként. Lehet kétségbe esni, lehet kétségeskedni az Isten előtt, csak tudni kell hallani az Istennek a szavát, és helyreállni, és megújulni. És talán az egyik legnehezebb rész ebben az ige szakaszban, 13. versben olvassuk, hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Talán ezeknek a hithősöknek, akár Ábrahámra, akár Sárára, akár Jákobra, Izsákra tekintünk, az egyik legnehezebb az ő életükben az, hogy ők mindvégig ragaszkodtak az Isten ígéretéhez. Továbbadták generációról generációra, hogy őket az Isten elhívta, megszólította, ők nagy népé lesznek, és örökségül kapják a földet, ahova az Isten elvezeti őket. És mindvégig ragaszkodtak ehhez az ígérethez úgy, hogy aztán nem látják meg az ígéretnek a beteljesedését. Bízni az Isten ígéretében úgy, hogy aztán nem teljesedik be, úgy, ahogyan én azt elképzeltem. És azt olvassuk róluk, hitben haltak meg. Nem csalódottan. Nem azt fogalmazzák meg ezek az emberek az életüknek a végén, hogy hiába való volt ragaszkodni az Isten ígéretéhez, hiszen nem valósultak meg. Hanem még életük végéig is tudtak ahhoz ragaszkodni, hogy nem az Isten ígéretének van vége, hanem az ő életüknek. Az ő életük közeledik a végéhez, de az Isten ígérete az megáll. És testvérek, nem rövid időről beszélünk. Ábrahám 175, Izsák 180, Jákob 147 évig élt. Nagyon hosszú idő, amire mondhatták volna azt, hogy hát uram, hát nem elég? Nem elég ennyi idő, hogy beteljesedjen a te ígéreted? Hogy végre megéljük azt, amire elhívtál, amit megígértél? És mégsem rúgják fel az Istennek. Nem elfogadják azt, hogy majd a maga idejében, és az lehet, hogy nem az én életemben fog bekövetkezni, de az ígéretet továbbadják. És testvérek, ez szintén hadd legyen előttünk nagyon erőteljesen példaként, különösen akkor, amikor egész évben arról beszélünk, hogy ez a magvetésnek az éve. Ez az, amire elhív bennünket az Isten, hogy beleálljunk az ő szolgálatába, és magvetőké legyünk. És nem ígéri meg az Isten, hogy ennek a magvetésnek a gyümölcsét bármikor is meg fogjuk látni. De tudunk-e ennek ellenére beállni ebbe a szolgálatba? Tudunk-e magvetőkké lenni? Van-e hitünk arra, amikor a körülöttünk levő világ azt mondja, hogy nincs annak értelme? Mi értelme van itt Kárpátalján ma a magyar gyülekezetet építeni? Amikor azt látjuk, hogy az emberek egyre inkább elmennek innen, és egyre kevesebben vagyunk. Csak nézzünk körül az Isten házába, hogy hányan vagyunk ma itt. És csupán néhány évet kell visszamennünk, amikor még közel 40-en voltunk minden reggel. Egy-egy reggeli Isten tiszteleten. Hol van már az? És megkérdezhetnénk, mi értelme van akkor a magvetésről beszélni, amikor itt egyre kevesebb dolog van? Mi értelme van annak, hogy a gyermekeinket, a fiataljainkat neveljük a hitre? Hogy megpróbálunk közösséget építeni, mikor azt tapasztaljuk, hogy aztán eljön a 9. osztály, vagy a 11. osztály, és elmennek. És nincsenek itt. És nem látjuk annak a gyümölcsét. Van-e hitünk arra, hogy ennek ellenére, ha engem az Isten belehelyezett ebbe a szolgálatba, ha arra hívott el, hogy én az ő magvetője legyek, akkor én mégis hirdetem az ő igéjét. Mégis beleállok és megpróbálom szervezni a magam tehetsége szerint. Mert felteszem magamnak a kérdést, ki az, aki beleállított ebbe a szolgálatba? Ha az Úr hívott el erre a szolgálatra, akkor nekem ott a helyem. Ott a helyem, hogy bízzak az ő ígéretében. Akkor is, hogyha egész életemben nem fogom ennek a magvetésnek a gyümölcsét meglátni. És egy példát hadd hozzak még itt a végére. Mai ószövetségi ige szakaszunk számomra nagyon összekapcsolódik ezzel a gondolattal, amit a zsidókhoz írt levélben olvashatunk. Ahogyan tudtak ezek az ősatyák ragaszkodni az ígérethez akkor is, hogyha ők az ő életükben nem teljesedik be. A Krónikák könyvében a mai ószövetségi szakaszban azt olvashatjuk, hogy végre elérkezik az az idő, amikor Salamon megkezdi az Úr templomának az építését. És azt olvassuk, hogy elkezdi építeni az Úr templomát a Mórián hegyén. És ha elkezdenénk visszalapozni a Szentírásban, akkor meglátnánk azt, hogy Mórián földje az, ahol nem csak Dávid mutat be áldozatot az Úrnak, hanem ahol Ábrahám is áldozatot mutatott be az Úrnak. És amikor Ábrahám áldozatot mutat be az Úrnak, és ragaszkodik ahhoz az ígérethez, akkor előtte még nincs ott, hogy majd sok-sok generációval később valóban azon a helyen fog élni az tőle származó nép. Valóban beteljesedik az Isten igéje, sőt, háza épül majd az Úrnak azon a helyen. Mi csak előre kell lapozzunk a Szentírásban, és láthatjuk azt, ahogyan az Isten ígéretei beteljesednek. És bizonyosságunk lehet abban, hogy ha az Isten ígéri, akkor az beteljesedik. Nem az Ábrahám életében, nem is az Izsákéban, nem is a Jákóbéban, sokkal később. Sok-sok mindennek kell történnie még addig, hogy az Úr háza elkezdjen épülni. De beteljesedik az Isten ígérete, sőt, sokkal több teljesedik be, mint amit akkor Ábrahám el tudott volna képzelni. Hát adjon nekünk ez a bizonyosság is erőt ahhoz, hogy ha az Úr beállított a szolgálatba, akkor tudjuk végezni azt a szolgálatot. Akkor is, ha talán évek telnek el úgy, hogy nem látjuk ennek a gyümölcsét. Hiszen nem arra hívott el az Isten, hogy meglássuk valaminek a gyümölcsét, hanem hogy ott legyünk a kezdeteknél, ott legyünk a magvetésnél. Tudjunk ragaszkodni az Istennek az ígéreteihez. Amen. Mindenható Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, mert te megszólítottad a mi életünket, és ki tudja, hogy hányszor szólongattál, hányszor hívtál.

0: hogy amikor másról beszél a környezetünk, a körülöttünk állók, mi akkor is tudjuk megvallani a mi hitünket, hogy Te vagy ennek a világnak a teremtője, Te vagy ennek a világnak a fenntartója, Te vagy ennek a világnak az ura, és Te tudod és akaratod nélkül nem történhet semmi ezen a világon. Tudjunk arról bizonyságot tenni, hogy mi a Te hatalmadba tartozunk, mi hozzád tartozunk. Tudjunk arról bizonyságot tenni, hogy Te vezeted a mi életünket, Te megóvod a mi életünket. Ha tudjunk erről bizonyságot tenni akkor is, amikor nehézségek érnek bennünket, amikor mélységben van az életünk, ha tudjunk kitartani, ha tudjunk beléd kapaszkodni. Urunk, Te erősítsd meg a mi elhívásunkat a magvetésre, a Te igédnek a hirdetésére, akkor is, hogyha oly sokszor nem látjuk ennek az eredményét, Te erősíts meg bennünket a Te ígéretedben. Hadd tudjuk, Urunk, a Te evangéliumodat hirdetni teljes életünkben, és hadd tudjunk bízni abban, hogy a kellő időben majd eljön ennek az eredménye, majd meglátszik az eredménye, akkor is, hogyha talán nem mi fogjuk ezt meglátni. Hadd tudjunk, Urunk, hűséges szolgáid lenni. Hadd tudjunk, Urunk, valóban közösség lenni, akik segítik egymást, akik megerősítik a másikat az ő hitében, amikor meginog az ő hite, amikor talán kétségei vannak, amikor elbizonytalanodik. Hadd lehessünk mi ott a Te eszközeid, hogy a másik hitét is megerősítsük. Urunk, eléd hozunk egy fiatalembert, aki kórházba került, akinek kritikus az állapota. Urunk, Te légy az ő gyógyítója, és Te légy ő vele és a családjával, hogy tudjanak Te rád tekinteni. Te légy az, aki nyugalmat, békességet hozol az ő életükben. Te légy az, aki megerősíted őket az ő hitükben, hogy valóban hittel tudják kimondani a nehézség idején is, hogy akik az Urat szeretik, azoknak minden a javukra van. Te erősíts meg őket az ő hitükben, és Te erősíts meg, Urunk, mindannyiunkat, Te vezess tovább is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert a Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Mint ismert, az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája alapszakaszának teljes menetrendjeit. A ligafázis szeptember 8 és 10-e között rajtol, és már az első játéknap rangadót kínál. Jövő hét kedden, szeptember 8-án Real Madrid-Inter, másnap pedig Liverpool-Atletico Madrid összecsapást rendeznek. A címvédő Paris Saint-Germain szeptember 9-én hazai pályán fogadja a Slovan Bratislavát. Az alapszakasz utolsó fordulóját 2027. január 27-én játsszák, amikor valamennyi mérkőzés egyetlen időpontban kezdődik, így dől el a végső tabella és a továbbjutók sorsa. Jakvidom UEFA uprilyudnila polný kalendár mačí v osnovnoj tabuli čempionov. Liha startuje z 8. po 10. veresňa a už prvý tur obice je top protestojania. U vtorok 8. veresňa vybude sa mač Real Madrid-Inter. A nastupno dňa si hrajú Liverpool-Atletico Madrid. Čenný čempion Paris Saint-Germain 9. veresňa primáteme Slovan Bratislavu na vlastnom stadióne. Finálny tur osnovnoj tabu zaplanovano na 27. sišňa nastupno roku. Всього дня всі матчі розпочнуться одночасно, щоб визначити остаточну турнірну таблицю та команди, які продовжать боротьбу в плей-офф. Bár a nyári átigazolási időszak lezárult, a szabadon igazolható játékosok piaca továbbra is élénk. Több korábbi BL győztes, aranylabdás és Premier League sztár is klub nélkül van. A legnagyobb nevek közül pedig többen még mindig új csapatot keresnek, mint például Paul Pogba. A dopping eltiltás után sérülések hátrát adták, mindössze 6 meccsen játszott, szerződését júliusban felbontották. Karim Benzema a 2022-es aranylabdás januárban váltott klubot Szaúd-Arábián belül, de néhány napja a szerződés nélkül maradt. Carvajal sérülések miatt kevés játékperc jutott neki, a Real nem hosszabbított vele. A nyáron a spanyol szövetség edzőközpontjában készült. David Alaba hasonló helyzetben van, mint Carvajal. Az elmúlt 3 idényben alig játszott, pedig sok oldalúsága miatt szinte minden poszton bevethető volt. Jadon Sancho a Dortmundból induló angol támadó több klubnál sem tudott áttörni, és 26 évesen továbbra is csapatot keres. Sergio Ramos, a 40 éves világ és Európa bajnok december óta szabadon igazolható. Visszavonulást nem tervez, fizikailag továbbra is készen áll a játékra. Poprez a versenye litnyo transfernovik na Renault Quillnek, a hentyú zavosájtse aktívnem. Kilka kolesnyek peremojszi v Lihe Čempioni, Volodri v Zolotom Mečata, Zero KPL nyní perebuvajú bez klubu. Jak napríklad Poľ Pohba. Після завершення допінгової дискваліфікації його постійно переслідували травми. Через що зіграв лише 6 матчів. У липні контракт із Монако було розірвано. Карім Бензема, володар Золотого м'яча 2022, нещодавно розірвав угоду з Аль-Хілялем і наразі вільний агент. Дані Карвагаль через численні травми мало грав. Реал не продовжив із ним контракт, влітку тренувався в центрі Іспанської федерації. Давід Алаба – схожа ситуація. За 3 сезони провів дуже мало хвилин, хоча залишається універсальним і багатофункціональним гравцем. Джейдон Санчо після відходу з Борусії так і не зміг закріпити в жодному клубі. У 26 років продовжує шукати нову команду. І наостанок Сергіо Рамос, 40-річний чемпіон світу та Європи, з грудня перебуває без клубу. Завершення кар'єри не планує, вважає, що фізично готовий грати надалі. A Philadelphia Eagles korábbi stratégája Ryan Paganetti szerint a New England Patriots több mint 10 éve az óriás kivetítővel zavarja meg az ellenfelek rúgóit. A Gillette Stadion kapui mögé helyezett kijelzőn mezőnygól kísérleteknél mindig a kapu mögötti kameraképet tették ki, így az ellenfél rúgói előtt duplán jelentek meg, a kapu oszlopok, a zászlók pedig két irányba lengtek. A szakember szerint ez nem számít csalásnak, inkább a Patriots aprólékos, minden részletre figyelő filozófiájának újabb példája. За словами колишнього стратега Philadelphia Eagles Райана Паганетті, New England Patriots уже понад 10 років дезорієнтують кікерів суперника за допомогою гігантського екрана. Під час проб виконання філд-голів на табло, розташованому за воротами на стадіоні Gillette, завжди виводили зображення з камери, що стоїть безпосередньо за воротами. Через це перед очима кікерів стійки воріт подвоювалися, а пропорції візуально коливались у двох різних напрямках. За словами фахівця, це не вважається шахрайством, а я радше черговим прикладом скрупульозної філософії Patriots, де звертають увагу на кожну дрібницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки хочете? külön kiadás. A Pulzus Rádió élő adása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
3: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
4: 2026. szeptember 4-e 10 után 15 perccel. Erről szépen kívánunk mindenkinek. Ez a különkedés péntek edése a Pulzusság oldásának között.
5: No, és hát nem tudom, Zoltán, tudta, de köszöntöm is a hallgatókat, hogy a Róza név olasz eredetű továbbképzése az micsoda. Elmondom neked és a hallgatóknak, ez nem más, mint a Rozália. Isten éltesse ma a Rozáliákat, hiszen nekik van névnapjuk. Rozália, Rozi, Rozi, Rózsika. Igen.
4: Rózsika. Hát a Rózsika néniket is üdvözlök, hogyha ismerünk ilyet. Rózsika, abba többet Rózsika. Ismert, mint Rozália.
5: Igen, igen. Ez egy nagyon szép
4: név. Igen, egy nagyon kedves név.
5: Én egyébként így, generáció így hangzásra van egy tartás benne, nem? Szóval azért, amit Rózsi néni kevert, meg sütött,
4: igen,
5: az csak finom az lehetett.
4: Csak finom lehet. No, hát hölgyek és urak, van egy jó hírem, túléltük az első hetet. Mindenkinek nagy taps, még egyszer, hihetetlen ügyesek vagyunk. Pedagógusok,
5: véget ért a
4: diákok hét. És az a szülők is megküzdöttek az első héten. Minden kezdet nehéz, és ez igaz az iskola kezdése, igaz az óvoda kezdése, a fel nagycsoportosra, mindenre igaz. Mert, hogy akik egyetemet kezdtek, beköltöztek, mindenki nagyon izgult, és azért jó látni Beregszázban, hogy azért az a diák-város feeling azért szeptember első két hetében visszajön, és úgy megtelnek az egyetemistákkal a város, meg a szakképzési intézet, tehát csomó intézet van nálunk, akik ide hozzák a diákokat, úgyhogy jó látni, hogy fiatalok lepik el a város, és úgy kicsit az én lelkem is úgy feltöltődik. Tehát sétáltunk a három gyerekkel egy kis utcán, és mondta a kedves utcabeli hölgy, hogy jaj, de jó, gyerekeknek a hangját hallani, mert ritkán vannak ebben a kis utcában gyerekek. Mondom, van itt bőséget, csak nem erre felé járnak, úgyhogy jó érzés, amikor megtelnek az utcák, a város központja, megtelnek fiatalokkal.
5: Nagyon is reménykeltő szituáció. Na és hát jön a hétvége, úgyhogy szusszanhat mindenki. Nekem is egyébként vannak pedagógus ismerőseim, mondhatom, fogalmazhatok így, hogy barátaim, nem elbízni magatokat, akik mondják, hogy hú, hát azért ez vissza kell, a tanárnak is vissza kell rázódni ebbe a helyzetbe, hogy főleg, ha mondjuk emelték az óraszámodat, mert mondjuk
4: igen,
5: ez szerdai nap 3 óra helyett 6-ot tartani, na nem semmi.
4: Vagy pénteken, még izgalmasabb lenne.
5: Bizony.
4: Egy-két apró érdekesség, ugye a hétvége közepével vágyunk a természetbe, de sokan nem tudunk kimozdulni, ezért a természet jön el hozzánk. Hát bizony. Ha megnézzük a vadállományt, bár jövő héten elég sokat fogunk a vadakkal foglalkozni, éppen hétfőn lesz a Beregszász járási vadász egyesületek a vezetője érkezik majd hozzánk, és a vadászat lesz a témakörben. Azért hát egy-két huncutsággal találkozunk. Ugye az, hogy egy róka van a falu szélén, és találkozunk vele, ez jó hangzik.
5: Az ugye, még aranyos is.
4: Igen, még kedves és biztos ott néz a család, és akkor most kellett kötelező olvasmány harmadikban, úgyhogy teljesen életszerű, de az, hogy Munkács belvárosában sétálni, azért az már kicsit, de Berecsény belvárosában.
5: Igen. Ezen kívül egyébként a munkácsi járásban is felbukkant a róka, méghozzá egészen egy lakóházig, nem lakóházig, hanem lakóházba is bement, olyannyira, hogy a tulajdonosoknak, illetve az ott lakóknak hivatalos szervek segítségét kellett igénybe venni. Az állatot elfogták, majd állatorvos megvizsgálta, hogy
4: nem veszett,
5: nem volt veszett, utána fogták és elengedték.
4: De kedves, mert egyébként attól féltünk, hogy az történik, hogy jön a vadász, és lenövi. De közben nem ez történt, megfogták, állatorvos szakértők megvizsgáltak és visszaengedték a természetben. Na de a róka az nem játék le, pláne, hogyha medvével találkozol az erdőben.
5: A medvére megnő, ugye ez a
4: róka. Nekem az a kedvencem, hogyha a medvével találkozol az erdőben, akkor nem kell félned a többi a kullancsoktól.
5: Az komoly. Az komoly. Mondás, nem tudom, hogy egyébként alsóapsán az elmúlt napokban mit gondoltak erről a gondolatról. Ugyanis az éjszaka folyamán, ez egy szeptember 3-ai éjszaka folyamán, helyett a 2-ai éjszaka folyamán, micsoda különbség, medve bóklászott a község utcáin, alsóapsánról beszélünk, és hát bement egy-két lakóház udvarára is. Hát nem tudom, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igen, összefutnánk.
4: Igen, ez azért érdekes ez a téma, mert amikor olvasod a könyvben, vagy a rádión keresztül hallod, hogy több száz kilométer, bár alsóabbsal nincsen több száz kilométer, mondjuk száz valamennyi kilométerre van, medvék sétálnak az utcának, az izgalmas kis kedves történet, de ezen beszélgetünk itt a szünetben, hogyha ez nálad történik, hogy a szomszédnak az udvarán látunk medvét, akkor azért az teljesen más történet, akkor valóban rémhírként terjedne, nem pedig egy kis vidám beszélgessünk, csacsogjunk a medvéknek a sétájáról a sapsán. Úgyhogy a helyek azért megrémültek, nem természetszerű, hogy ilyen közel van a lakott részhez, még alsó apsán se, de mindenképpen izgalmas történet.
5: Egyébként a vadkamera, illetve az éjszakai kamerák szemtanúi szerint a felvételen láthatták, hogy zavarban volt az állat, tehát nem arról volt szó, hogy most akkor lejövök közétek, korzózok egyet, hanem ő maga is meglepődött, hogy itt házak vannak, nem pedig barlangok.
4: A domb túlandalán nem málnabokor van, hanem teljesen más fogott ki rajtuk. Egyébként Beregszáz piacán sétáltam, mert reggel is jó volt látni, hogy rengeteg zöldség, gyümölcset találkozunk. Már az 50 grinnyás alma az kicsit ijesztő volt, mert ugye hát ilyenkor
5: láttam én már 90 ér is.
4: Igen, vidékünkön 50 grinnyás alma, hát mondom, hogy kiló banán is lehet, hogy kb. Hasonló árban lesz, de egy másik kérdéskör. Viszont láttam málnát a medvékhez kapcsolódóan, és egy nagyon izgalmas dolgot láttam, ami Beregszázban is szezonját éli, ez pedig a szilvalekvár, az idei friss szilvalekvárt értékesített, és most nem lövöm poént, magántermelőtől 250 grinnyába került.
5: No, kérem szépen, ott is meg lehet venni a piacon, de mennyivel izgalmasabb elkészíteni. A közösségi médiát, hogyha az ember lapozza, én szerintem fél percenként előjön egy-egy olyan poszt, amikor vagy Muzsajba, vagy Váriba, vagy Benébe, nem tudom Balazséron egyébként, hogy mennyire aktuális ez a dolog, de hogy nagyon sokan döntöttek idén úgy, hogy feltöltik a készleteket. Én hozzáteszem, hogy valószínűleg a szilva termés is idén a minden aszályi szárazság ellenére nagyon jó lehetett.
4: Ez azért érdekes, mert ugye ez nagyon furcsa kérdés, mert valahol ottról roskadozik a fa a szilvától, és az esetek 90%-ában egy szem szilvája nincs a termelőknek, úgyhogy ez nagyon izgalmas kérdés, viszont valahol valami belső udvaron, valamilyen áldott helyen, ahol kikerült a fagyot, egyszerűen tele van a szilvafa, úgyhogy ha nem lett volna fagy, akkor rengeteg szilva lett volna, ez állításban egyet tudok érteni, viszont valóban nagyon nehéz a szilva termelőknek, mert itt vidékünkön szilmával, akik termelték, azok is szinte alig találkoztak, és az az izgalmas ebben a dologban, hogy erre ráépítenek közösségi programot, mondtad Balazsért, említse meg az Akác utcát, egy kedves barátom évről évre szervez szilva lekvár főzést az utcát bevonva, és ugye hát egyrészt ilyen logisztikai kérdés, mert elfárad a kar egy-két óra után, de ezért...
5: Erre mondják, hogy okos,
4: igen,
5: vagy ügyes.
4: Okosban csinálja ezt,
5: nem ez a
4: szándék legalábbis első körben, hanem megvásárolja a szilvát, és egy kisebb közösséget összerántva egy jó másfél napon keresztül üstben, ahogy igazi hagyományok szerint teszik ezt, és ugye láttunk a Csapi közösségben konkrétan nagyobb szilva rendes, hát ilyen kisebb fesztivál tömegrendezvény jelleggel teszik ugyanezt, úgyhogy látjuk, hogy a szilva lekvár főzés szezonját éli, és elképesztő dolog ez, mert hogyha belegondolunk, akkor ha jól elkészítjük a szilva lekvárt, akkor ez 30 éven keresztül mondhatjuk, hogy friss maradt.
5: Hát arról nem is beszél, mondjuk 5-6 év múlva a polcon megunjuk, és átalakítjuk a tartalmát. Szilárdból folyékonyan. Egyébként ugye nagyon érdekes dolog ez a tartósággal kapcsolatban, hogy a jó lekvár érett szilvát nem kell cukorral összekeverni, hiszen cukor nélkül is sűrűsödik. Ugye itt egy 10-12 órás főzés, és nagyon fontos, hogy folyamatos kavargatás mellett szabadulnak meg a víztartalomtól, ami elpárolog, és hogy maga a gyümölcsnek a saját cukortartalma az, ami karamellizálódik, és ettől lesz olyan, hogy finom lesz, hogy jó lesz, és a jó szilva lekvárban, kérem szépen, hogy mondtad, megáll a kanál.
4: Igen, ugye ez az, a kész, ez a minőség ellenőrzés a legfontosabb rejtélye, hogyha a kanál benne megáll, a hunatok ezzel már készen vagyunk, na de ehhez hozzá kell tennünk, hogy ez 8-12 vagy éppen 24 órás főzést is igényel, és ugye hát az abszolút dolog, ami jön a kérdés, vidékünkön nagyon jól ismerik, a nem tudom szilvából készült lekvár a legfinomabb. Ugye jön ez a kérdés, hogy vajon a 10 pontos kérdés, hogy vajon miért nem tudom a nem tudom Szilva, és Sepa János helytörténész tette fel ezt a kérdést egyszer egy idegenvezetés közben, és ő azt állította, hogy a nem tudom Szilva nem azért nem tudom Szilva, mert nem tudjuk a nevét, hanem azért, mert nem tudom belőle kivenni a magot. Na és ez most egy fizetős információ volt, úgyhogy Sepa János helytörténész szerint ezt szabadon megosztom a hallgatókkal, hogy tudjuk, ha ez igaz, akkor ez így néz ki.
5: Két érdekesség, még régen a besűrősödött lekvárt mázas adag, agyag edényekben, azaz úgynevezett szilkében tárolták, tetejére sokszor zsírpapírt vagy egy kis olajat tettek, hogy megőrizze a frissességét és tartós maradjon valóban, illetve a másik érdekesség, hogy a 19. században, ugye ez az 1800-as éveket jelenti, a Szat vidékünk Szatmári Szilva lekvárja a Magyarország egyik legjelentősebb és legkeresettebb exportcikke volt.
4: Amellett, hogy a Szatmári Szilva hivatalosan is hungarikum, és most kapaszkodjatok meg, a Nagydobronyi Szilva lekvár főzés felkerült az Ukrán Szellemi Kultúra és Örökség nemzeti listájára is. Hoppa. Úgyhogy véleg vidékünknek ez egy fontos hagyománya, és minden irányba egy értéket képvisel. No, aztán mondjátok meg, hogy ti hogyan készítetek az idei ciberét, illetve persze a Szilva lekvárt is, van-e már elkészülve, illetve hogyan haladtok a munkátokkal, látok, hogyan zajlott, vagy éppen hogyan zajlik ez 2026-ban ez a hát nem kis családot igénylő feladat. Ebben a két órás műsorban is szeretnénk témákat, illetve meghívott vendégeket hozni elétek.
5: Vendégünk lesz az első órában Sin Edina és Vas Magdolna, ők a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója és színésznője, illetve Kocsárha Jánost fogjuk kapcsolni Viberen, aki nem más, mint az Aknasz Latinai alpolgármester, hiszen bányásznapokat tartottak augusztus 30-án Aknasz Latinán.
4: Szivadnyisnyi hosszínási peredácsi Edina Sintá Magdolna Vas, Vekonovács Obavjaskiv direktorata aktresa Zakarpátskoho oblastnoho ohorskoju dramatičnoho teatru, tá János Kocsárha zastupnik selišnoho holovna solotvinskoji selišnej rady.
5: No, hát tartsanak velünk, mindenképpen érdemes. Ma egyébként az időjárásról csak egy mondat. Nagyon szép szilveszter? Szeptember? Ne, én nem tudom, elnézést direkt.
4: Ez egy
5: nagyon
4: szép szilveszter.
5: Nagyon szép szeptemberi idő lesz, de azért érdemes halkan, félhalkan, akár hangosan is a Pulzus Rádióval maradni. Zenével megyünk tovább.
4: Háttérben Godics Máté énekel, lesz pedig az Igetem 2026-ból.

0: A te ритмусодра хангулва. Пузус FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
1: 10:39 van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, velünk vagytok livestreamen, külön köszönjük azokat, akik most csatlakoznak hozzánk és írnak nekünk itt a különböző internetes felületeken keresztül. Velünk van Mária, áldott békés napot kívánok minden Púzus Rádió hallgatónak, önöknek Budapestről hallgatjuk a műsort. Ibolya is írt, áldott szép napot kíván mindenkinek. Márti, sziasztok, szép napot, áldott békés hétvégét minden hallgatónak, szintén Budapest. Katon is írt mindenkinek harmonikus hétvégét, örömökben és egészségben gazdag hétvégét kíván, köszönjük szépen. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Ugyanis elfogadta meghívásunkat Sinedina és Vas Magdolna, előbbi hölgy a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgató.

0: a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol.
1: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein. Erről a missziónkról sem tettünk le, ugye miért tettünk volna le, hiszen az elmúlt évek azt mutatták, hogy továbbra is megmaradt a magyar nézői bázis a színházi berkekben, Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Técsőn, Visken, és még sorolhatnám a településeket. Tehát ezeket a településeket is nagy örömmel szolgáljuk ki a terveink szerint majd a 26-27-es évadban. A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat, az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
0: Egy picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Dériné program, a Magyarországi Dériné program, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez? Nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés. Mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai megyei magyar drámai színház palettáján?
1: 2025 májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Dériné programot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján, partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is, a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó és megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénés és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide vendégelőadók. Ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth, Jászai Díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül, tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, és már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk. A már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsó iskolában, az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
0: Ugye a Dériné program egyik mottoja, vagy azt hiszem a mottoja az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Dérinét, ha

0: ezt félre lehet egyáltalán tenni. Mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
1: A következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk, kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak, az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre, ős bemutatóként, Berettyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt második világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni az egykori görögkatolikus mártír püspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindaz a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátaljai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tantermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra, mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi Városi Legendák színpadi adaptációját, pletykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani. A Hubai Stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi Legendák címmel. Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat. A mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régóta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. Nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
0: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is, és ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
1: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját, azért azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években, bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is, gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra, valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat, éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot. Tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni. A Ficseriről meg átadnám Magdinak a szót, mert ő ennek a...
2: Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy egyáltalán újraindulhatott pár évvel ezelőtt a Ficseri, és azt veszük észre, hogy minden évben azért vannak érdeklődők, hála a jó Istennek, de még mindig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vagyunk, ha esetleg valaki még nem hallott róla, és szeretettel várjuk még azokat a gyerekeket, még most indítottuk el az évet újra, akik szeretnének csatlakozni hozzánk, már van 3 jelentkezőnk, hála Istennek, és annyira örülök, hogy vannak eredményeink is. Természetesen nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik egy jó közösség tagjai szeretnének lenni. Nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik felvételizni szeretnének, majd egyszer csak valamilyen színésznek, vagy valamilyen művészeti ágba, és itt szeretnék kitágítani nálunk a tehetségüket, hanem azokat is, akik egyszerűen csak egy közösség tagjai szeretnének lenni. Vannak nagyon jó eredményeink különben, ezt mindenképpen el akarom mondani, ezt valahogy mindig elfelejtjük, mert hogy... Azért van 4 olyan diákunk, aki annó valamikor Ficser is volt, még az első csapatban, és most már a másodikban is, akik már felvételt nyertek, és azóta színművészetire járnak, és azóta szép lassan itt végzik is a színművészeti főiskolát, és az idei eredmény is, a tavalyi év is azt mutatta, hogy most is van egy diákunk, aki az Iván Frankói színművészetire felvételt nyert, úgyhogy most indította újra az évet, de ez csak azért mondom el, hogy vannak nagyon jó eredményeink, volt tavalyi évünk, aki a Kievi színművészeti főiskolára nyert felvételt, és nagyon reméljük, hogy szereti is azt, amit csinál, és szóval vannak jó eredményeink, de ne hátráljon meg senkit azzal, hogy csak azért jöjjön el, hogy színművész legyen, hanem tényleg egy olyan családias kis csapat alakul minden egyes évben, és most is azt látom, akik úgy fogadják egymást már, mintha egymás testvérei lennének, és én meg külön örülök annak, hogy én nyilván már nem vagyok a legfiatalabb korosztály, de úgy fogadnak mindig, mintha a legjobb barátjuk lennék, és ennek annyira örülök, hogy ennek én is a csapat tagja lehetek, nem csak egy tanár. Idézőjelben.
3: Pontosan megjegyezünk, ebben a Ficseri színes stúdióban járt sok évvel korábban ifjabb Vinyánszky Attila és egyébként, úgyhogy óriási nevek is születtek ebből a közösségből.
0: Bizony, bizony. No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sajnos a műsoridő az véges, úgyhogy még gondolom, hogy számtalan dologról nem beszéltünk, például a Vándormoziról sem, de ezt a fájt most nem nyitom ki. Kedves hallgatókat arra bíztatnám, hogy kezdjék el böngészni, bejelölni ismerősnek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, például Facebook oldalát, de van honlapja is az intézménynek. Nézzék, keressék az alkalmat, amikor színházba lehet jönni. Higgyék el, megéri. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük, és mindenkinek csodás napot kívánunk.
0: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Sín Edina és Vas Magdolna voltak a vendégeink, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatónője és színésznője.
4: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
5: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
6: Реклама.
7: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
8: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
7: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
8: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
8: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
3: 11 óra 1 perc, a tisztelt rádió hallgatóink, jövünk a 11-es hírek lett a különkedés műsorában.
0: Tartsanak velünk!
3: Hírek után újra itt vagyunk.
12: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
13: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
14: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 4-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
15: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
14: Мától hivatalosan is forgalomba kerül az új 2000 hrivnyás bankjegy, amelyen a neves ukrán költő Vasil Stus portréja látható. Az új bankjegy fokozatos védelmet kapott a hamisítás ellen, és méretében, valamint színében is különbözik a kisebb címletű bankjegyektől. Az Ukrán Nemzeti Bank tájékoztatása szerint több mint 20 biztonsági elem található rajta. A bankjegyen egy különleges biztonság szallagot is alkalmaztak, amely a bankjegy megdöntésekor különböző szögekből két eltérő képet jelenít meg. A Nemzeti Bank az új címlet bevezetését az átlagbérek, az árszínvonal, valamint a készpénzállomány növekedésével indokolja. Az új bankjegy bevezetésének célja emellett a bankjegyek nyomtatásával, szállításával, készpénzkezelésével és tárolásával kapcsolatos kiadások csökkentése is.
15: Сьогодні офіційно вводять в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображений видатний українець Василь Стус. Банкнота має посилений захист від підробок, відрізняється від менших номіналів кольором та розміром. В НБУ зазначили, що помістили до неї понад 20 елементів захисту. Вперше у світі використано захисну стрічку, яка показує два окремі зображення під різними кутами нахилу. Національний банк України обґрунтовує випуск нової банкноти зростанням середньої заробітної плати, рівня цін та загального обсягу. Готівки. Крім того, такий крок має на меті скоротити видатки на друк, транспортування та зберігання банкнот.
14: Orosz támadás ért egy jelentős ukrajnai gyógyszeripari logisztikai központot. Az orosz erők tegnap csapás mértek a Kijev megyében található Biokon logisztikai komplexumra, amely Ukrajna egyik legnagyobb gyógyszeripari raktára. A mintegy 30 ezer négyzetméteres komplexum gyógyszerek tárolásával és gyógyszeripari logisztikával foglalkozik nemzetközi gyógyszergyártó cégek és ukrajnai képviselőik számára. Az előzetes információk szerint a támadás következtében jelentős mennyiségű nyugati gyártók által előállított gyógyszeripari termék semmisült meg. A károk értéke elérheti a több milliárd hrivnyát, közölte a Forbes Ukraine.
15: Російські війська вчора уразили логістичний комплекс «Біокон» у Київській області. Це один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів в Україні. Про це повідомляє Forbes Ukraine. Загальна площа комплексу становить близько 30 тисяч квадратних метрів. Компанія спеціалізується на фармацевтичній логістиці та зберіганні лікарських засобів для міжнародних фармацевтичних компаній та їхніх українських представників. За даними, внаслідок атаки знищено значний запас фармацевтичної продукції західних виробників. Попередньо збитки можуть сягати мільярдів гривень.
14: Online is el lehet válni Ukrajnában. Új szolgáltatás indult a GIA alkalmazásban. Az ukrán házaspárok mostantól online is benyújthatják a válókeresetet a GIA alkalmazáson keresztül. Az egyik fél elkészíti a kérelmet, a másik pedig saját alkalmazásában megerősíti azt. Ezt követően a rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat az anyakönyvi nyilvántartásban. A szolgáltatás azoknak a házaspároknak érhető el, akik közösen döntöttek a házasság felbontásáról. Ha a házaspárnak közös kiskorú gyermekei vannak, a válás továbbra is bírósági úton történik, közölt a pravda.com.ua.
16: Розлучитися онлайн у Дії запустили нову послугу. Українські подружжя тепер можуть подати заяву на розірвання шлюбу онлайн через застосунок Дія. Один із партнерів формує заяву, другий підтверджує її у своєму застосунку, після чого система автоматично перевіряє дані в Державному реєстрі актів цивільного стану. Послуга доступна для пар, які спільно вирішили розірвати шлюб. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, розлучення, як і раніше, відбувається через суд. Повідомляється на сайті pravda.com.ua.
14: Leomlott egy magántulajdonban lévő lakóház homlokzata tegnap délelőtt Munkácson a Duhnovics utcában. Az épületben senki sem lakott. A katasztrófa védelem munkatársait járókelők értesítették az omlásról. A bejelentők attól tartottak, hogy a romok alatt olyan munkások rekedhettek, akik az előző napon a régi épület bontásán dolgoztak. A városi tűzoltók átvizsgálták a romokat, és a törmelék alatt szerencsére senkit sem találtak. A járdát elborító törmelékek eltakarítását a bontás alatt álló háztulajdonosa végzi. A hatóságok az épületomlás pontos körülményeit és okát vizsgálják, közölte az ek.dsns.gov.ua.
16: Вчора вранці у Мукачеві на вулиці Духновича обвалилася фасадна частина приватного житлового будинку. У будівлі ніхто не проживав. Про обвал працівників ДСНС повідомили перехожі. Заявники побоювалися, що під уламками могли опинитися робітники, які напередодні займалися демонтажем старої будівлі. Міські рятувальники обстежили місце обвалу та, на щастя, нікого під завалами не виявили. Прибирання уламків, які засипали тротуар, здійснює власник будинку, що перебуває на стадії демонтажу. Правоохоронці та відповідні служби з'ясовують точні обставини та причину обвалу будівлі. Про це повідомляється на сайті zk.dsns.gov.ua.
14: A kárpátaljai határőrök összesítették a nyári turista szezon adatait. A legnagyobb forgalom július végén és augusztusban volt. A munkácsi határőr parancsnokság szakaszán a személyforgalom 20%-kal nőtt az előző évhez képest. A hét határátkelő helyen több mint 1.300.000 ember és mintegy 250.000 jármű haladt át. A legnagyobb forgalmat az Asztély, a Tiszaullak és a Nevetlenfalui határátkelő helyeken regisztrálták, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A határőrök azt tanácsolják az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, tájékozódjanak a határátkelők leterheltségéről, és lehetőség szerint hétköznapokra, valamint a csúcsidőn kívüli időszakokra tervezzék az átkelést.
16: Закарпатські прикордонники підбили підсумки літнього туристичного сезону. Найбільше навантаження припало на кінець липня та серпень. На ділянці Мукачівського прикордонного загону пасажиропотік зріс на 20% у порівнянні з минулим роком. Через 7 пунктів пропуску загалом прослідували понад 1 300 000 осіб та близько 250 тисяч транспортних засобів. Найінтенсивніший рух спостерігався через пункти пропуску Лужанка, Вилок та Дякове, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Громадянам, які планують закордонні поїздки, прикордонники радять заздалегідь перевіряти документи, стежити за завантаженістю пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону на будні дні й непікові години.
14: А végére egy felhívás.
16: Оголошення.
14: Ünnepélyest a névnyitó istentiszteletre hív a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A 2026-27-es tanév kezdetén ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartanak a Beregszászi Református templomban szeptember 6-án vasárnap 15 órától. Szeretettel várják a pedagógusokat, diákokat, szülőket és minden érdeklődőt, hogy együtt kérjék Isten áldását az új tanévre. Szeptember 6-a vasárnap 15 óra Beregszászi Református templom. Várnak mindenkit szeretettel.
16: Закарпатська реформатська церква запрошує на урочисте богослужіння з нагоди початку нового навчального року. На початку 2026-27 навчального року в Берегівському реформатському храмі відбудеться святкове богослужіння, а саме у неділю 6 вересня. Початок о 16-й за київським часом. Педагогів, учнів, батьків та всіх охочих щиро запрошують разом попросити Божого благословення на новий навчальний рік.
17: прогноз погоди.
18: Az időjárásról.
14: Ma Beregszászban többnyire borult időjárásra számíthatunk. A délelőtti órákban 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután 28 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Ma csapadék nem várható, holnaptól lehűlés érkezik.
19: Сьогодні у Берегові переважатиме хмарна погода. У першій половині дня температура повітря підвищиться до плюс 23 градусів, а в день максимальна температура становитиме близько плюс 28. Опадів сьогодні не очікується. Від завтра в регіоні прогнозують похолодання.
14: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
19: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
18: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
18: Спорт-хірек következnek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 19 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat a Pulzus Rádió különkiadása, szóval ez a pénteki adásunk, egészen 12 óráig vagyunk veletek.
3: És hogy az előbb a leadben hallhatták, a legjobb zenék és a legfrissebb helyi információk is itt vannak nálunk, ugyanis mai nap folyamán egy vízvezeték törés miatt kb. 10 óra 45 perckor történt a munkálatok elkezdése, illetve a javítás elkezdése, átmenetileg korlátozzák a vízellátást a Bem József, a Hunyadi és a Bati Anna utcában, valamint a környező utcákban is értelemszerűen vízmentes lesz a cső, ugyanis, ahogy már említettem, sürgősségi javítási munkálatok kezdődtek, várhatóan egy óra körül fogják befejezni.
2: Várunk technikai közérdekű információkat, határinformációkat, 0957-0909-es SMS Viber számunk aktív, és megyünk is el egy rovatunkkal, érdemes velünk tartani, ez pedig az egészségpercek. Nem olyan rég beszélgettem egy kedves barátommal, hogy a parlagafű allergia milyen igazán negatív hatással van az emberek az élet minőségére, és ez a korunk civilizációs betegsége nem csak az emberekről szól, hanem egyes esetekben, lássatok csodát, még a négykézláb lávló kis kedvenceinknek is problémát tudnak okozni, mert van Beregszázban olyan kutyus, amely kérem szépen a parlagfűre allergiás, így aztán gazdái ebben az időszakban nem viszik ki, és prüszköl, mint egy igazi nagy ágyú.
3: Bocsánat, de a négykézláb mászokról nekem nem a kutyák jutottak eszembe, de mivel témánk az allergia és a parlagfű szezon, ami egyébként szeptemberben, augusztus végén szeptember közepéig tetőzik, ilyenkor van a legnagyobb szezonja, érdemes odafigyelni egy pár apróságra. Először is kezdjük azzal talán, hogy mi az a parlagfű. Képzeljék el, a parlagfű latin neve egyébként az ambrózia, az istenek eledele, tehát még arra is gondolhatnánk, hogy istenem, hát nekem ilyen ambrózia mező legyen a kertembe. No hát ne legyen az, mert hogy ez csak egy nagyon szép elnevezés, de latin neve, de hát ez is sokkal inkább kellemetlen ez a növény számunkra, amely növény egyébként, képzeljék el, Orsova környékén a történelmi Magyarországon először 1908-ban jelent meg, utána pedig Dél-Somogyban 1922-ben találtak először ilyet, mert hogy alapvetően ez egy észak-közép és Dél-Amerikában honos növény.
2: Hogy áldja meg és őrizze meg.
3: Bárki ami, hozta
2: igen,
3: ide.
2: Igen, fontos mélyezzünk, hogy nem csak ilyenkor szeptemberben ezekre a növényre vagyunk allergiásak, hanem van még néhány olyan, amit érdemes megemlítenünk. Ilyen például a fekete üröm, ami szintén a parlagfű után a második leggyakoribb őszi gyomnövény, amely ilyenkor rontja a pollenelit. A csalánfélék, az útifű és a pázsitfű féléket is érdemes ebbe a szeptemberi nagy hajrába beépítenünk.
3: Bizony, én megmondom őszintén, nekem a tyúkjaim ezt az ürömfűnek a levelét nagyon-nagyon szeretik. Úgyhogy nekem megvan a helye, hogyha éppen ebbe a szárazságba jött. Ezen kívül természetesen észrevették önök is, például reggel, amikor kimegyünk a házba, hogy azért már most egy picit már hűvösebb van, picit nedvesebb van, azért mégiscsak kopogtat az ősz az ajtóinkon. A penészgombák kialakulása is nagyon, nagyon aktuális. Ilyenkor lehet arra felkészülni, hogy ez igazából ne terjedjen el, úgyhogy érdemes erre is odafigyelni, hiszen a peniszgombának a spórái, mert hogy a gombák spórákkal szaporodnak, ugye Zoltán, te is így tudod, ezek is allergén hatások. És hát mit okoz az allergia? Hát egyrészt tüsszentési rohamok.
2: Mesélj még!
3: Orrfolyás.
2: Igen.
3: De aztán van olyan, hogy nem folyik az orrot, hanem eldugul. Hát természetesen a viszkető, könnyező vörös szem, ami ugye félreérthető is, ha már ugye a négykézláb mászásról beszéltünk, illetve a torok viszketés és a száraz köhögés, úgyhogy ha valaki köhög, akkor ne feltétlenül gondoljon arra, hogy ja Istenem, tüdőgyulladásom van, ja Istenem, hörgőgyulladásom van, simán lehet, hogy benyelt egy kis parlagfüvet.
2: Hát ez mind pipa, úgyhogy megvan nálam, felsoroltak szerint történnek a dolgok. Kitartás, kivel első fagyig megtörténet, illetve érdemes megemlítenünk, hogy a zárt, nem szellőztetett lakás kellemes nyár idején megvéd a pollentől, viszont ilyenkor kimondottan rosszat tesz, mert azt mondják, hogy a páratartalom legalább 35-50%-osnak kell lenni, mert az az ideális, ha kevesebb, akkor szintén komoly problémát okoz ebben a szezonban, úgyhogy ez egy házi tipp kimondottan a parlagfű szezonban szenvedők számára.
3: Hogyan lehet még esetleg, még gyorsan van egy-két másodpercünk arra, hogy elmondjam, például érdemes az orrunkat is kiöblíteni, amikor mondjuk arcot mosunk, fogat mosunk, érdemes egy kicsit ezzel is foglalkozni, aztán a gyakori hajmosás, főleg esténként, hogy az ágyunkban ne vigyük be a pollent, illetve hát a kora hajnalban, vagy az eső utáni szellőztetés, milyen jó volna egy eső utáni szellőztetés tényleg. Na, ez zárója, bezártam. Tehát a szellőztetés, és hát hogyha minden kötél szakad, akkor gyógyszerek szedése is, az antihisztamin, illetve a helyi orsprék nagyon hatásosak tudnak lenni.
2: Mára még. No, aztán a mai óránkban is szeretnék egy újabb témával foglalkozni. Beszélgettünk Felső Apsáról, most pedig kicsit vonzás körzetében Aknasz Latinával szeretnénk foglalkozni, mert ugye minden éven megszervezik a bányásznapot, amely Aknasz Latina sajátos ünnepe vidékünk bányász kultúrjának a legfontosabb őrzői, és e kapcsán egy viberes beszélgetést szeretnénk összehozni. Kocsárha Jánossal, Aknasz Latina alpolgármesterét szeretnénk adásba kapcsolni.
3: Bizony, hamarosan hívjuk őt. Addig maradjanak velünk itt a livestreamen, hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Szakos Andi, Szatmár énekel, ez pedig a Dám, Dám, Dám.
3: The Dám.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 и 1 FM.
2: 11 óra 37 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket az FM 92.1-en. A különködés műsora szól, van MOL-be lehetőség reklámozni a Pulzus Rádió éterén, mondok egy telefonszámot, 066-784-9950, ha terméked, terméked, vállalkozásod, szolgáltatásod van, bátran keresd bennünket, szívesen segítünk a reklámok kialakításában, akár megszerkesztésében is, persze különböző projektek is tudunk ajánlani számotokra, segítünk mindenben, hívjatok bátran.
3: Na és hát robogunk tovább, ugyanis a Viber vonal túlsó végén már várakozik a következő vendégünk. Augusztus 30-án ugyanis Aknasz Latinán bányásznapot tartanak. Minden évben, idén sem volt ez máshogy, úgyhogy ennek apropóján hívjuk Kocsárha Jánost, Aknasz Latina alpolgármesterét.
2: Szia, az nám, én az Jaszkó, János Kocsárha, za szubnek szelisnoho, holovéz, alatvénzkoho, szelisnoho, rádi.
3: Alpolgármester úr, köszöntjük a műsorban.
4: Én is nagy szeretettel köszöntöm a Pulzus Rádió hallgatóit.
2: Nem tudtuk megszámolni, hanyadik bányásznapra került sor a hétvégén, de ha ismerve az Aknasz Latinai sóbányának a történetét, akkor igazán-igazán sok száz éves múltra tekinti vissza. Ez a közösség elválaszthatatlan a sóbányászatnak a fogalmától, illetve mondhatnánk így, hogy ez egy több száz éves hagyomány, egy hétköznapi jelenség, amely talán itt vidékünkön kiemelkedő. Hogyan tekintenek a bányásznap apropóján ennek a közösségnek a sóbányájának a múltjára, jelenére?
4: Igen, ez a nap, a bányásznap Aknasz Latina számára különleges jelentőséggel bír. A településünk története, lehet mondani, elválaszthatatlanul összefonódik a sóbányászattal és a bányászok nehéz emberpotló munkájával. Lehet mondani, nemzedékeken keresztül a bánya nem csupán munkahely volt, Aknasz Latina életének szerves részét jelentette. Családoknak biztosított megélhetést, közösséget teremtett és meghatározta a településünk arculatát, hagyományait. Ezért minden évben nagy tisztelettel emlékezünk azokra, akik életüket a bányászatnak szentelték. Köszönetet mondunk a bányászveteránoknak, akik életük évtizedeit, erejüket, egészségüket és szakmai tudásoknak adták az Aknasz Latinai bányáért. És ezen a napon külön tisztelete hajtunk fejet azok emléke előtt is, akik a bányaszerencsétlenségekben vesztették életüket, és örökre beírták nevüket, lehet mondani, a településünk történetébe. És persze gondolunk a családtagjaikra és szeretek, akik hosszú éveken át őrizték elvesztett hozzátartozóknak emlékét, és hordozták a veszteség fájdalmát. De az Aknasz Latina bányák ma már nem működnek, de Aknasz Latina bányászeleme tovább él. Lehet mondani, tovább él a családjainkban, az egykori bányászok emlékeiben, településünk elnevezésében és emlékhelyén, valamint közös történelmünkben. A hagyományokhoz híven minden évben, így az idén is a bányász

0: a futballpályán. Mert az Aknasz Atinaik számára a bányásznap a mindenki mai napig is arra emlékezik, legfőképpen azok, akik már lehet mondani ilyen 50 év felettiek, hogy valamikor a szovjet időben és még azután is a bányásznapkor nagy ünnepségek, nagy megemlékezések voltak, és mind az Aknasz Atinai futballpályán történt. Emlékszek én is, amikor még gyerekkoromban ezek a ünnepek lehet mondani nem is egynaposak voltak, hanem több naposak. Mindig ilyen sportversenyekkel kezdték már szombaton, és akkor vasárnap folytatódott először a hivatalos rész, és utána tovább az ünnepség, koncertek, meg további sportesemények. Ezért ezt próbáltuk az idei évben is egy kicsit feléleszteni, és ezért az Aknasz Latina futballpályán gyűltünk össze, 11 órakor, ahol persze, mint ahogy tudjuk, a utóbbi években, aki a bányász hagyományokat és a bányászatról jár, és ismerik az egész Kárpátalján, Katyó, Takár Károly, ő végigjárta vasárnap az ilyen emlékhelyeket a településen, és utána a pályára érkezett meg 11 órakor, ahol ekkor vette kezdetét a megemlékezés. Ott a Fúvó zenekar részt vett, mert tudjuk, hogy Aknasz Latina és a bányászat összekötődik a Fúvó zenekarra. Azokon a helyeken, ahol bányászat volt, a valamikor mindig volt a Fúvó zenekarok. Ezért Latinán is óriási hagyománya van a Fúvó zenének. Nem is tudjuk pontosan, hogy hány éves, de több mint 100, lehet mondani, hogy több mint 150 éves a Fúvó zenekar. És ők is ott voltak, részt vettek ebben a bányászkápolnánál, és utána a futballpályán is. Persze sportrendnek a kis fiatalok ilyen kispályás foci tornán vettek részt, ahol megmérettették egymást. És a szombati napon egy asztali tenisztorna volt, ami már úgy szintén hagyományá vált. 10 évvel ezelőtt indult az első, ilyen csak helyi résztvevőkkel ez az asztali tenisztorna, és az idén volt a 10. jubileumi, ahol már az utóbbi években nem csak Kárpátaljáról jönnek az asztali teniszezők, hanem egész Ukrajnából és külföldről is. Úgyhogy igyekeztünk az idén is a bányásznapot méltóképpen megünnepelni.
1: A polgármester úr, Aknasz Latina egy igazán sokszínű vidék, városka. Jól megfér egymás mellett a többségi ukrán és a kisebbségi magyar, illetve a román közösség is, hogy egyéb kisebb nációkról ne is beszéljek. Ez a bányász ünnep, ez mennyire mindenkinek az ünnepe ott önöknél, vagy ezt a hagyományt igazából már csak úgy mond, idézőlesen mondom, már csak a magyar közösség tartja fontosnak?
0: Hát nem csak a magyar közösség, mivel tudjuk, hogy a aknaszati magyarság legjobban forrt össze a bányászattal, de a helyi románok is nagyon sokan dolgoztak a bányában. Mégpedig még szomszédos településekről is bejártak ukránok, ruszinok úgy szintén dolgozni az aknaszlatinai sóbányában. Ezért szerintem az egész aknaszlatinai lakosság ezt a bányásznapot sajátjának tekinti, mivel ahogy mondtam, valamikor a sóbánya az ilyen település formáló jelleggel bírt. Mint ahogy a idejében is a köszöntőmben ott is mondtam, hogy Szlatinán nem volt, lehet mondani, olyan család, amely nem lett volna kapcsolatban a sóbányával. Vagyis valakinek vagy a férfi tagja, vagy a feleség, vagy valaki mégis valami kapcsolatban. Ha nem teljesen a bányászaton keresztül a sóbányán, akkor még valami, mert lehet mondani, valamikor a aknaszatinai 9000-es településből a sóbányában volt egy időszak, akkor majdnem 2000-en is dolgoztak. Úgyhogy ezt mindenki sajátjának vallja.
2: Az aknaszatinai település már több száz éve a sóbányászatáról ismert. Talán többször elhangzott az a gondolat, hogy nagyon sokan ott maradtak munka közben. Mennyire volt veszélyes a sóbányászat fizikailag, és mennyire tudunk számokat mondani a kapcsán, hogy hány ember is emlékeznek ilyenkor?
0: Hát most nem lehet mondani, a sóbánya annyira veszélyes, mint egy szénbánya, de minden bányászat az veszély. Már ha lemenjünk a föld a mélyébe, akkor már veszélyes helyzetben.

0: vagyunk, és a bányászat az mindig nehéz fizikai munkával jár. Persze nem annyi szerencsétlenség történt, vagyis történik egy sóbányában, mint egy szénbányában, de itt is megesnek. Nem mondhatunk olyan nagy számokban, nem volt olyan nagyon gyakori is, de mégis a bányaszentesek elhunytak száma most pár több mint tíz nap, vagy most nem százakkal nem lehet számolni, de száz alatt van.
1: Ugye a bányász köszöntés az függetlenül, hogy mit bányásznak, az így hangzik, hogy jó szerencsét. A bányászathoz ennyire fontos volt, vagy ennyire fontos a szerencse faktor? Vagy ez hogy alakulhatott így ki?
0: Hát igen, mert lehet mondani, a föld mélyébe mennek le, és legfőképpen ez már a modern bányászatnál egy kicsit más, de valamikor, amikor még a régi időkben, amikor még nem volt annyira kifejlődve a bányászat, nem volt annyira tökéletes, akkor persze, hogy, és lehet mondani, mindig is a bányászoknak azon kívül, hogy dolgoznak, betartják a munkaszabályokat, mindig kell legyenek is szerencséjük is.
2: Beszéljünk az elmúlt 100 évről. Egy nagyon komoly, már jelenben megélt technikai hiba miatt gyakorlatilag a bánya megszűnt működni. Mi az, ami akkor történt, és mennyire változtatta meg Aknasz Attilának a megélhetését, a hétköznapjait? Ugye 2000 ember legalább a bányában dolgozott, viszont megjelent a turizmus utólag is. Ez hogyan élte meg a helyi közösség, és milyen változást jelentett?
0: Igen, ez a helyzet, ami kialakult Aksitán, ez persze, hogy nagyon rossz és nagyon megviselte az Aknasz Latinaikat, csak annyi volt benne egy kis, lehet mondani, megint azt mondom, egy kis szerencse, hogy ez az egész dolog nem egyik napról a másikra szűnt meg. Vagyis a sóbányának a leépülése az egy hosszú folyamat volt, és nem egyik napról a másikra vesztett el ennyi sok ember a munkáját. Ezért, mivel hogy ez ilyen fokozatosan történt, azért mégis sikerült az embereknek valahol vagy máshol munkát találni, vagy persze, hogy a legtöbben akkor már azt választották, hogy valahová munkára utaztak, külföldre, és de jött egy másik dolog is, hogy mind ahogy beszélünk róla, a turizmus. A turizmus is elkezdett a lehet mondani nagyon aktívan, ez már 90-es években kezdődött, de a legaktívabban a 2000-es évek elejétől kezdett elfejlődni. És lehet mondani, most az utóbbi években is egy óriási fejlődés van, habár Ukrajnában háború van, de a Szlatináról évről évre egyre több turist, vagyis turista érkezik. Mivel hogy Ukrajna a háború miatt elvesztette a tengert, a lakosság nagy része nem tud külföldre kiutazni, ezért azok a megyék, és benne Kárpátalja is célponttá vált is. A Kárpátán belül az aknaszlatinai sóstavak is. Például az idejében is voltak olyanok, hogy turisták érkeztek, akik például eljöttek ide egy 2-3 napra pihenni, és amikor itt voltak és látták, hogy mennyire nyugodt a helyzet, nincsenek légiriadók, nyugodtság van, ezért vagy meghosszabbították, vagy sokan egy pár hét múlva, egy hónap múlva visszajöttek megint ide pihenni, mert itt valóban az emberek ki tudják pihenni azokat a nehézségeket, amik lehet mondani az ország fővárosában, meg a keleti részén van.
1: A következő kérdés arra vonatkozna, hogy ugye beszéltünk itt a bányásznap kapcsán a bányászatról, a múltról, az előbb elhangzott, hogy Szlatina jövője a turizmusban van, és ugye említette, hogy háború ellenére nagyon sok turista érkezik a vidékre, illetve a városba is. Ezeket a turistákat mennyire érdekli Szlatina múltja, illetve mennyire van lehetőségük arra, hogy megismerjék azt, hogy ez a most turisztikai kisváros valamikor egy nagyon híres sóbányája volt a vidéknek?
0: Nagy igény van rá, de sajnos valamikor Aknasz Latinán működött a bánya múzeum, ami sajnos olyan helyen volt az épülete, ami veszélyesé vált, és azt az épületet bezárták. A kiállításra tárgyakat először a bánya azt a saját épületeiben valahol elraktározta. Most már sikerült átadták az önkormányzatnak ezeket a kiállítási tárgyakat, és most azon dolgozunk, hogy újra beindítsuk a sóbánya múzeumot. mert a turisták jönnek, pihennek, de nagyon sokan, hát én személyesen is többször találkozok, amikor Kis-Szatinán járok, jönnek a turisták, és akkor sokan keresik még mai napig is a múzeumot, vagy keresnek olyan helyeket, ahol valami a történelmi múlttal kapcsolatos.
2: Jelen pillanatban mi az, ami turisztikai attrakciót jelent az ideérkező vendégeknek? Korábban láttunk tavakat, amelyek beszakadtak, most mivel lehet ide vonzani a Kis-Szatinára a turistákat belső Ukrajnából?
0: Hát a turisták, a turistáknak egy java része jön persze a gyógyturizmus miatt, a sorsvíznek, meg a sorstavaknak a gyógyhatásai miatt. A másik része pedig a pihenés miatt érkezik ide a Kis-Szatinára. A másik dolog az, hogy próbálunk, mint ahogy mondom, itten most csak a sóbányászatból lehet mondani, hogy csak a turizmus maradott, de a terveink megvannak, és például az országnak is, amikor Svájcban prezentálta Ukrajna a újjáépítési tervét, a majdanit, abban a központi szervek az aknaszlatinai sóbánya újraindítását is prezentálták. Az idejében pedig volt Lengyelországban, Gdanszban is egy ilyen fórum, ahol a jövőt próbálták, ott pedig prezentálva lett, mivel hogy Kis-Szatinán allergológiai kórház is volt, és azt is föld alatti részlegét azt is elveszítettük, egy új allergológiai kórháznak a prezentáció volt, amelyhez érdeklődőket, lehet mondani, investorokat keres az állam, meg mink is Kis-Szatinán.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántak ránk, és beszélgethetünk a dologról. Jó hallani azt, hogy azért a turizmus egyfajta bevételforrás jelent az ott élőknek, és van hova fejleszteni ezen a területen. Ehhez kívánunk sok erőt és áldást.
0: Nagyon szépen köszönjük, és viszont kívánunk mindenkinek jó egészséget, és mi hamarabbi békét.
1: Az elmúlt percekben Kocsárha János, a Kis-Szatina alpolgármestere volt a vonal végén.

Ha a péntek, akkor dal premier. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című közös dalát mutatjuk be nektek. A dal spanyol nyelven készült, és egy bizonytalan kapcsolatról szól. Arról, amikor valaki végre szeretné tudni, hogy van-e közös jövőjük, vagy inkább el kell engedni a másikat. De kik állnak a dal mögött? Benny Blanco amerikai zenei producer és dalszerző, aki számos világsztárral dolgozott együtt. Selena Gomez a felesége, amerikai énekesnő és színésznő, aki fiatalkor óta a világ egyik legismertebb előadója. Becky G pedig mexikói származású amerikai énekesnő, aki elsősorban spanyol nyelvű dalaival vált ismerté. Nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk ezt a különleges kollaborációt. Jöjjön az eheti dalpremiér, hallgassuk meg együtt Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című dalát.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Életünk vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Дедова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
2: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
3: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилину.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулогот вонгот хетвенюц 49 950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0 вонгот хетвенюц 49 950.
2: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyázz a szava. Jó
1: FM. Klassz, ne radio.

0: Хорош.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjanosta 2, Iodin FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim Jana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

zenék a te ritmusodra hangolva. A jó dalmok nem ismerik az időt, most pedig egy kis kanyar következik. Egy mai előadó, aki már a címével is visszakacsint a múlt felé.

múlt és a jelen most már tényleg összeért, a következő dal pedig méltó lezárás ennek a zenei utazásnak. Két legenda egy különleges feldolgozásban. Michael Jackson és a Queen, There Must Be More.

0: nem kopik.
1: Ha péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Ripási Eszter vagyok. Ezen a héten Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G. Te Olvido La La La című közös dalát mutatjuk be nektek. A dal spanyol nyelven készült, és egy bizonytalan kapcsolatról szól. Arról, amikor valaki végre szeretné tudni, hogy van-e közös jövőjük, vagy inkább el kell engednie a másikat. De kik állnak a dal mögött? Benny Blanco amerikai zenei producer és dalszerző, aki számos világsztárral dolgozott együtt. Selena Gomez a felesége, amerikai énekesnő és színésznő, aki fiatal kor óta a világ egyik legismertebb előadója. Becky G pedig mexikói származású amerikai énekesnő, aki elsősorban spanyol nyelvű dalaival vált ismerté. Nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk ezt a különleges kollaborációt. Jöjjön az eheti dalpremiér, hallgassuk meg együtt Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G Te Olvido La La La című dalát.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: még hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, vagy inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalás ételt, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickándozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Azám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg apám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgom asszony! Adjon Istent a királyfi. Álljon meg lelkem, húgom asszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, s 7-szer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgom asszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, nem mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
2: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
1: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
2: Adunk mi jó szívvel, mondotta a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
1: Éppen ott sült a tűz felett egy ökör nyásra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
2: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
1: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeribe lefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
2: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszony pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
1: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
2: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
1: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, és mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, Lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 királykisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb királykisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső királykisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb királykisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
2: Na most mehet, húgom asszony, szerencsés utat!
1: Aztán eloldotta az éjfélt.
2: Menjen kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
1: Mire kivirradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva.
2: No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy kiölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor Hencidától Boncidáig, nem volt vége a helyehújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, és mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfuvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudnád-e megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember. Az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet előbb, te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van, mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz. Azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy pengő a gyémánt várba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták pengőt, egyék. De pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába. Fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért.
1: mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa, 4 leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tudd meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében, hol az egyik, hol a másik lóhátára száll, de te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodj, amíg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a 4 ló gyönyörűséges szép 4 leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a 4 leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmával. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy cet halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, cirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. Ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani, hát ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben. Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz.
2: Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle, akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm. De ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s tövéről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast. Meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fel s alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szaladod a Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támoljok ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Radio Pulz. Szívjam azt a pár. Jodin FM. Klassne Radio. Vdoro.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.